és akkor a tanítás szerint az átkezdik, mert amikor a rendelőre kárgyók aztán majd elkezdett kísérni, ugye iszokirei a jelvok rendszára rendelőre, de az rendelőre digitális rendőrségre számára pártalan van még 10 egy morális átokára, vagy a jelvésre fordulni, a tebbé vissza nem még rendszer, és azért kialvaró, hogy egy lágvalóságban várjuk, hogy nem így ide előre vállalni. A teljesen ilyen passzikát rendelkezett, mondjuk, hogy ez vagyunk, hogy ez egy mozámikai kitámpok,